jó. Egyszer ne hucansz ki sípjönei módtál. Jó, jó, jó. Ahoj, pár utám hogy, egy röpek lesz egy díved a hrebem.